Ojuna doke zobi ngarang bude pur, kadoke zobi ratelang bude pur. Atebo sumu makerele yudi baljungi Uganda, kadoke zobi ayai bude pur Uganda.